0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Gyorsabban készült el a fenék küszöb Pakson, tart a szarvasbőgés, figyeljünk az utakon, napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 43 ezer köbméter kő felhasználásával a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban 17 nap alatt készültek el a munkálatokkal a Duna teljes szélességében. A paksi atomerőmű szerda óta termel teljes kapacitással. Olcsóbb lehet a tüzelő idén. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa általános forgalmi adóját. Az erről szóló előterjesztést egyhangulag fogadta el a parlament. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, a döntéssel a rászoruló családoknak szeretnének segíteni. Az adócsökkentés mintegy 1,5 millió embernek jelent közvetlen támogatást. Szinte teljesen lecserélődik az egyetemi alapítványok kuratóriumainak és felügyelőbizottságainak tagsága. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban 168 hely betöltéséről döntöttek, ezzel a tagság 98%-a megújul. A pályázatokra több mint 1200 jelentkezés érkezett. Az új kuratóriumok egyik legfontosabb feladata az alapítványok átvilágításának segítése, valamint a megszüntetésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz. Az egyetemek működésének október végéig kell megfelelnie az új szabályoknak. Napokon belül megkezdődik a szarvasbőgés, a gémszarvasok párzási időszaka. A különleges természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Arról, mire ügyeljenek az autósok, Földvári Attillát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gémszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál, ők letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
1: Napos idővel zárul a hét, csendes időben lesz ma részünk, kevés fátyol felhővel, csapadék sehol sem várható. A szél is gyengül, csak néhol élénkülhet meg. A viszonylag hűvös reggelt követően délutára 31 fokig melegszik a levegő, késő estére pedig 22 fokig hűl le. Holnap akár 35 fokot is mérhetünk, de elszórt viharok lehetnek. Front pedig nem érkezik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Most már megbékélt az az ősi ellenség, de bűtözöm önmagam, látom, hogy összeír a világon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: A Mohácsi vészre emlékeztünk tegnap. Emlékérmét és bélyeget is kiadtak az alkalomból. Csökken a tüzelő áfája. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. A Mohácsi vész üzenete nem a vereség, hanem az, hogy Magyarország mindenből képes talpra állni. Így fogalmazott Magyar Péter miniszterelnök. A sorsfordító eseményre országszerte emlékezünk. Mohácson újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. A jegybank emlékérmét, a Magyar Posta emlékbélyeget bocsátott ki az alkalomból. A 30 000 forint névértékű ezüst és 6 000 forint névértékű színes fém emlékérmét kétszer 5 000 példányban bocsátják ki. Előlapjukon megjelenik a Mohácsi Nemzeti Emlékhely ketté hasadt kapuja, és Kisfaludi Károly Mohács című 1821-ben írt verse. Hátoldalukon a csatába induló lovasok, velük szemben a török sereg dárdái. A bélyegblokk pedig a történelmi eseményhez kapcsolódó kiemelkedő műalkotások segítségével idézi fel a korszakot. Olcsóbb lehet a tüzelő idén. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa általános forgalmi adóját. Az erről szóló előterjesztést egyhangúlag fogadta el a parlament. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, a döntéssel a rászoruló családoknak szeretnének segíteni. Az adócsökkentés mintegy 1,5 millió embernek jelent közvetlen támogatást. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 43 ezer köbméter kő felhasználásával a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban 17 nap alatt készültek el a munkálatokkal a Duna teljes szélességében. A paksi atomerőmű szerda óta termel teljes kapacitással. Napokon belül megkezdődik a szarvasbőgés, a gímszarvasok párzási időszaka. A különleges természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Arról, mire ügyeljenek az autósok, Földvári Attillát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
3: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál. Ők vetérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunán túl vagy Észak-Magyarországon, a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
2: Szinte teljesen lecserélődik az egyetemi alapítványok kuratóriumainak és felügyelőbizottságainak tagsága. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban 168 hely betöltéséről döntöttek, ezzel a tagság 98%-a megújul. A pályázatokra több mint 1200 jelentkezés érkezett. Az új kuratóriumok egyik legfontosabb feladata az alapítványok átvilágításának segítése, valamint a megszüntetésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz. Az egyetemek működésének október végéig kell megfelelnie az új szabályoknak. Még idén elindulnak a vagyonvisszaszerzési hivatal első vizsgálatai, közölte Unger Anna. Az NBVH frissen megválasztott elnöke egy interjúban beszélt arról, előbb fel kell állni a hivatalnak és ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát. A cél, hogy jogállami módon kutassák fel és biztosítsák be az eltűnt állami vagyont. Unger Anna úgy látja, 20 és 60 ezer milliárd forint között van az az összeg, amit fel kell kutatniuk. A politológust pénteken választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. Megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese.
4: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél is jelentősen lejjebb van már a talajvízszint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvízszintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvízkutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvízkutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutak egy helyen ki is száradtak.
2: A talajvíztérképet az OVF honlapján találják. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta. Vadászbombázója hétfőn gyakorlat közben hibásodott meg. A tapasztalt pilóta úgy döntött, mindenképpen visszaviszi a gépet a szolnoki bázisra. Ezt meg is tette, csak a kényszerleszállást követően katapultált. A manőver során gerincsérülést szenvedett, kedden megműtötték. A beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Megduplázza a tűzifa támogatást a kormány. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emelkedik a szociális tüzelőanyag program támogatási kerete. Az erről szóló határozat már meg is jelent a magyar közlönyben. Emellett szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját. Büntető feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya koncesszió miatt. Azt gyanítják, a korábbi tárca 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágábban adta oda az autópálya koncesszornak a szerződést, közölte Vitézi Dávid miniszter. Megjegyezte, a korábbi megrendelést érvénytelennek tekintik, olcsóbb megoldást keresnek. Elkötöttek egy kis repülőt Kalocsán, azonnal riasztották a magyar gripeneket. A gép engedély nélkül szállt fel egy parkolóból, Paks felé indult. A honvédség radarjai észlelték a gépet, a készenléti sekerettek a nyomába. A kis gép Gerjennél hajtott végre kényszerleszállást. Az ügyben vizsgálat indult. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola 3. évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről Kistamonkos Márk, a Dériné program igazgatója beszélt.
5: Őfő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolába 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk, és fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni az 5 fő témába, a közül 2-ből, hanem aktívan részt is vesznek a témanapokon.
2: Képzésekkel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyerekeket. A rövid, ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási-nevelési intézmények dolgozóit, hogy mit kell tenniük baj esetén, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. Idehaza csaknem 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával. Gyűjtésbe kezdett a Magyar Vöröskereszt a nepáli villám árvízkárosultjainak. Élelmet, ivóvizet, sürgősségi menedékhez és elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket juttatnának el nekik. Szerdán sújtotta a természeti katasztrófa az ország északi részét. Több mint 460 ember vesztette életét, és csaknem 1000-en eltűntek. Köztük 3 magyar állampolgár. Ukrajnai gyerekek táborozhatnak Sátoraljaújhelyen. Összesen 260 rászoruló, a háborúban érintett fiatalt juttat élményhez a jövő héten a Rákóczi Szövetség. Kirándulásokkal, kulturális és közösségi programokkal egyaránt készülnek. Napos idővel zárul a hét, csendes időben lesz ma részünk, kevés fátyol felhővel, csapadék sehol sem várható. A szél is gyengül, csak néhol élénkülhet meg. A viszonylag hűvös reggelt követően délutánra 31 fokig melegszik a levegő, késő estére pedig 22 fokig hűl le. Holnap akár 35 fokot is mérhetünk, de elszórt viharok lehetnek. Front pedig nem érkezik.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 30-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé, így augusztus utolsó vasárnapján. Itt lesz velem például majd George Michael a Freedommal, a kezdés pedig Árás és Szól a Boroboró. Ébredjünk együtt, jó reggelt mindenkinek!
1: Best

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Spice Girls és a Spice Up Your Life. Szép reggelt kívánok mindenkinek. A vasárnapi reggeli kávé már lehet, hogy valahol éppen kotyog, úgyhogy az ébredés és a napindítás mellé hozom a legjobb zenéket, és persze a mai napról az érdekességeket is hamarosan, előtte viszont.

0: Best of a legjobb zenék. George Michael ébresztett minket, ez volt a Freedom. Szép reggelt mindenkinek. Augusztus 30-a van vasárnap, a névnaposok a rózsák, a születésnaposok között pedig Adam és Annát, Kossuth díjas magyar költőt, dalszövegírót és előadót köszönhetjük, illetve Cameron Diaz, amerikai színésznőt. Ezen a napon van az eltűntek világnapja, és hamarosan jövök majd a mai reggel témáival, addig is a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé, csak egy rövid szünet, és már is itt lesz velem a Too Black, a Waves of Love.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Gyorsabban készült el a fenék küszöb Pakson, tart a szarvasbőgés, figyeljünk az utakon, napos időnk lesz. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 43 ezer köbméter kő felhasználásával a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban 17 nap alatt készültek el a munkálatokkal a Duna teljes szélességében. A paksi atomerőmű szerda óta termel teljes kapacitással. Olcsóbb lehet a tüzelő idén. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa általános forgalmi adóját. Az erről szóló előterjesztést egyhangulag fogadta el a parlament. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, a döntéssel a rászoruló családoknak szeretnének segíteni. Az adócsökkentés mintegy 1,5 millió embernek jelent közvetlen támogatást. Szinte teljesen lecserélődik az egyetemi alapítványok kuratóriumainak és felügyelőbizottságainak tagsága. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban 168 hely betöltéséről döntöttek, ezzel a tagság 98%-a megújul. A pályázatokra több mint 1200 jelentkezés érkezett. Az új kuratóriumok egyik legfontosabb feladata az alapítványok átvilágításának segítése, valamint a megszüntetésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz. Az egyetemek működésének október végéig kell megfelelnie az új szabályoknak. Napokon belül megkezdődik a szarvasbőgés, a gémszarvasok párzási időszaka. A különleges természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Arról, mire ügyeljenek az autósok, Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvasbika csinál, ők vetélkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
1: Napos idővel zárul a hét, csendes időben lesz ma részünk, kevés fátyol felhővel, csapadék sehol sem várható. A szél is gyengül, csak néhol élénkülhet meg. A viszonylag hűvös reggelt követően délutánra 31 fokig melegszik a levegő, késő estére pedig 22 fokig hűl le. Holnap akár 35 fokot is mérhetünk, de elszórt viharok lehetnek. Front pedig nem érkezik.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Hát csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az Everything's Gonna Be Alright a Sweet Box-tól. Szép reggelt mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön a Rock and Roll hírességek csarnoka, ugyanis megvannak az idei jelöltek, és hogy jön minden részlet majd, tehát 7 óra után. 8 órakor pedig Robbie Williams-el foglalkozunk, aki most a mesterséges intelligenciára támaszkodik a színpadon is, és egyébként ott meg szorong, úgyhogy ezt meg lepróbálja küzdeni, egy nagy interjút készítettek vele, úgyhogy ezt fogjuk átrágni, és végül 9 óra után pedig a Real Madridhoz látogatunk el, és a kispadon kötünk ki a sportrovatba, mert hogy José Mourinho irányítja a csapatot, és megvolt az első forduló a spanyol bajnokságba, úgyhogy jönnek a részletek, és a legjobb zenék ebből az órából van még hátra, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem még a The Course, és a Breathless most itt a folytatásban.

0: hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig folytatjuk majd a legjobb zenékkel, és mellette pedig érkezik a rock and roll hírességek csarnoka, ugyanis megvannak az idei beiktatottak. No, megébredünk majd például Avril Lavigne-nal, ugyanis a Complicated-et hozom tőle már, ez biztos a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Idén elindulhatnak az első vizsgálatok az NVVH-nál, 9-en sérültek meg buszbalesetben, szomjaznak a földek. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Még idén elindulnak a vagyonvisszaszerzési hivatal első vizsgálatai, közölte Unger Anna. Az NVVH frissen megválasztott elnöke egy interjúban beszélt arról, előbb fel kell állni a hivatalnak és ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát. A cél, hogy jogállami módon kutassák fel és biztosítsák be az eltűnt állami vagyont. Unger Anna úgy látja, 20 és 60 ezer milliárd forint között van az az összeg, amit fel kell kutatniuk. A politológust pénteken választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. Megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Súlyos buszbaleset történt tegnap Budapesten. 9-en megsérültek, az egyikük életveszélyesen, amikor egy autóbusz összeütközött egy személyautóval az Asztóriánál. Több mentőegység vonult a helyszínre. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese.
2: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél és lejjebb van már a talajvízszint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvízszintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvízkutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvízkutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvízkutak a helyen ki is száradtak.
1: Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente 2-2 matematika, fizika, kémia és biológia tanár kapja meg, aki kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésben vagy a tehetséggondozásban. Szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek egyaránt jelölhetnek egészen október 9-éig. Ragyogó napsütésre, meleg időre készülhetünk ma. 31 fokig melegszik a levegő, felhők alig lesznek az égen, csapadék szinte kizárt, a szél pedig gyenge marad. Késő estére 19 fokot mutathatnak a hőmérők. Holnap akár 35 fok is lehet, de elszórt viharokra készülnünk kell. A következő napokban pedig némiképp hűl a levegő. Csütörtökön már csak 26 fok lesz. Szeles, néhol esős idő vár ránk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Megvannak az idei rock and roll hírességek, Csarnokában beiktatottak, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Augusztus 30-a van vasárnap, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a hangulatot meg a reggelt meghozza nekünk majd Will Smith a Miami-val, na meg a Deep Dish Flashdance-je, ezzel indulunk.
3: Best

Még a hatalmas bejelentő Oasis képviseli, valamint Széd is helyet kapott. A vörösszőnyeges gálát és a hatalmas beiktatási ceremóniát idén november 14-én tartják majd Los Angelesben, most pedig folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Jön egy olyan csajszi, aki simán elképzelhető, hogy a jövőben ott lesz a Rock and Roll hídességek csarnokában, ugyanis szerintem megérdemli. Avril Lavigne jön és hozza a Complicated-et most így a reggeli mellé.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Will Smith és a Miami. Szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 30-a van vasárnap, és bizony-bizony az iskola elkezdődik majd a jövő héten, úgyhogy a szülőknek a program a mai napra lehet, hogy egy utolsó körös nagy bevásárlás lesz majd a suli tanszerekből a nebulóknak, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek ehhez, hogyha ez áll előtte, ha pedig még az utolsó hétvégén a lazulást választjuk, az is benne van így a nyáron. Én mellé megpróbálok jó hangulatot teremteni, csak tartok egy rövid szünetet, és már is itt lesz majd az Everlast és a What It's Like a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Duplájára emelkedik a tűzifa támogatás, az M6-os koncesszió miatt vizsgálódnak. Marad a napos idő. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Megduplázza a tűzifa támogatást a kormány. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emelkedik a szociális tüzelőanyag program támogatási kerete. Az erről szóló határozat már meg is jelent a magyar közlönyben. Emellett szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját. Büntető feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya koncesszió miatt. Azt gyanítják, a korábbi tárcát 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágábban adta oda az autópálya koncesszornak a szerződést, közölte Vitézy Dávid miniszter. Megjegyezte, a korábbi megrendelést érvénytelennek tekintik, olcsóbb megoldást keresnek. Ellenőrzést kezdeményez a reptereken a rendőrség. A légügyi hatóságokkal együtt dolgoznának, hogy megelőzzék a kalocsai esethez hasonló akciókat. Szombaton ugyanis amiatt kellett felszállniuk a grippeneknek, mert egy férfi elkötött egy kis repülőgépet. Kitépte a földből a rögzítőkötelet, majd Paks felé indult. Kényszerleszállást kellett végrehajtania, könnyebben megsérült. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts világprogramra. A Déri Né program prevenciós kezdeményezése az általános iskola harmadik évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről Kisdomonkos Márk, a Déri Né program igazgatója beszélt.
2: 5 fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolában 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni.
1: Hajnalban újraindult a közúti forgalom a Flórián tér megújult északi felüljáróján a Szentendrei út felé. Ezzel még az iskola kezdés előtt teljesen befejeződött az Árpád hidat és a Szentendrei utat összekötő felüljárópár rekonstrukciója. A területen már csak kisebb utómunkálatok maradtak hátra. Ragyogó napsütésre, meleg időre készülhetünk ma. 31 fokig melegszik a levegő, felhők alig lesznek az égen, csapadék szinte kizárt, a szél pedig gyenge marad. Késő estére 19 fokot mutathatnak a hőmérők. Holnap akár 35 fok is lehet, de elszórt viharokra készülnünk kell. A következő napokban pedig némiképp hűl a levegő. Csütörtökön már csak 26 fok lesz. Szeles, néhol esős idő vár ránk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Veréb Tomi és Dr. Béres közöse, a Nikásze Perimero átdolgozása, a hozzám tartozol, szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 30-a van, a névnaposok a rózsák, a születésnaposok között Adam és Annát, Kossuth Díjas magyar költőt, dalszövegírót, előadót köszönhetjük, és Cameron Diazt, amerikai színésznőt, Isten értesse az ünnepelteket. Az eltűntek világnapja van egyébként a mai napon, a következő órában pedig jön Robbie Williams, akivel egy nagy interjút készítettek, és elárulta azt is, hogy rengeteget támaszkodik a mesterséges intelligenciára, valamint a színpadon néha szorongás fogja el a mai napig, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ebbe az órában még itt lesz velem Nelly Furtado a Say It Right-tal, na meg most az Ashwad és a Shine itt a Best-en.

0: visszalépünk egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a hírek, friss információk, utána pedig Robbie Williams érkezik, akivel egy interjút készítettek, és arról számolt be a szupersztár, hogy rengeteget támaszkodik a mesterséges intelligenciára a munka során, és bizony-bizony a mai napig szorongás fogja őt el a színpadon, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a 90-es évek egyik felejthetetlen slágerei közül, az Everybody's Free Rozállától.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Fontos fejlesztés készült el Pakson, olcsóbb lehet a tüzelő. Itt az őzek násza. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Springman Betty. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 43 ezer köbméter kő felhasználásával a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban 17 nap alatt készültek el a munkálatokkal a Duna teljes szélességében. A paksi atomerőmű szerda óta termel teljes kapacitással. Olcsóbb lehet a tüzelő idén. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa általános forgalmi adóját. Az erről szóló előterjesztést egyhangulag fogadta el a parlament. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, a döntéssel a rászoruló családoknak szeretnének segíteni. Az adócsökkentés mintegy 1,5 millió embernek jelent közvetlen támogatást. Szinte teljesen lecserélődik az egyetemi alapítványok kuratóriumainak és felügyelőbizottságainak tagsága. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban 168 hely betöltéséről döntöttek, ezzel a tagság 98%-a megújul. A pályázatokra több mint 1200 jelentkezés érkezett. Az új kuratóriumok egyik legfontosabb feladata az alapítványok átvilágításának segítése, valamint a megszüntetésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz. Az egyetemek működésének október végéig kell megfelelnie az új szabályoknak. Napokon belül megkezdődik a szarvasbőgés, a gémszarvasok párzási időszaka. A különleges természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Arról, mire ügyeljenek az autósok, Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál, ők letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
1: Napos idővel zárul a hét, csendes időben lesz ma részünk, kevés fátyol felhővel, csapadék sehol sem várható. A szél is gyengül, csak néhol élénkülhet meg. A viszonylag hűvös reggelt követően délutára 31 fokig melegszik a levegő, késő estére pedig 22 fokig hűl le. Holnap akár 35 fokot is mérhetünk, de elszórt viharok lehetnek. Front pedig nem érkezik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 30-a van, a nyár utolsó vasárnapja papíron, de a jó idő azért még remélhetőleg szeptember végéig itt lesz velünk. Már meg a legjobb zenék most az ébredés és a napindítás mellé. Kezdünk Justin Timberlake-kel és Robbie Williams-szel foglalkozunk, ugyanis nemrégiben készítettek vele egy interjút.

Best FM a legjobb zenék. Robbie Williams ledobta az őszintességi bombát, bebizonyította, hogy a legnagyobb világsztárok élete sem csak laza új gyakorlat. A brit poppikon egy friss interjúban árulta el, hogy a mindennapokban támaszkodik a mesterséges intelligenciára, egészen pontosan az Instagram posztjait pofozza helyre az AI-jal, mivel saját bevallása szerint a nyelvtana és a helyesírása egyenesen borzalmas. A szöveget ő írja meg, de a finom hangolást már a gép végzi, ami mostanára teljesen

szinte az egész karrierje a puszta vakmerőségre épül, és gyakran érzi, hogy a valóságban sokkal inkább egy szülővárosi szupermarket polcai között kellene tölteni az idejét. A tanulság tehát adott, tökéletesre csiszolt Instagram posztok és magabiztosságnak tűnő fellépések mögött a legnagyobbak is pont ugyanolyan emberi bizonytalansággal küzdenek, mint mi. Ez így van. Én pedig most hozom a legjobb zenéket, megfogadjuk ezt a tanácsot Robbie Williams-től, és az ébredés és a napindítás mellé most Gágyó dalát hallgatjuk meg.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt az Iron Mafia és a Mellettem. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 30-a van vasárnap, a névnaposok pedig a Rózsák, a születésnaposok között pedig Adam is Annát és Cameron Diaz-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van az Eltűntek világnapja, és a következő órában pedig a sportrovatban hamarosan érkezik majd a Real Madrid csapata. Addig viszont még ezt az órát a magunkénak tudjuk, bár most tartunk egy rövid szünetet, aztán itt lesz velem DJ Tonka és a Don't Be Afraid majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Baby, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 20 ezer milliárd forint után kutat majd az NVVH, nagy szükség lenne az esőre, tanárokat ismernek el. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Még idén elindulnak a vagyonvisszaszerzési hivatal első vizsgálatai, közölte Unger Anna. Az NVVH frissen megválasztott elnöke egy interjúban beszélt arról, előbb fel kell állni a hivatalnak és ki kell dolgozni a vizsgálati módszertanát. A cél, hogy jogállami módon kutassák fel és biztosítsák be az eltűnt állami vagyont. Unger Anna úgy látja, 20 és 60 ezer milliárd forint között van az az összeg, amit fel kell kutatniuk. A politológust pénteken választotta meg az országgyűlés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. Megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Súlyos buszbaleset történt tegnap Budapesten. 9-en megsérültek, az egyikük életveszélyesen, amikor egy autóbusz összeütközött egy személyautóval az Asztóriánál. Több mentőegység vonult a helyszínre. Országszerte kritikusan alacsony a talajvíz szintje és folyamatosan csökken. Az elmúlt 5 évben a csapadékhiány országos átlagban megközelíti a 600 mm-t, de az Alföld egyes részein már 900 mm fölött van. Ez azt jelenti, hogy az ország területéről jelenleg több mint egy évnyi csapadék hiányzik, mondta rádiónknak Szegi Attila, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivő helyettese.
2: A legkritikusabb területek az Alföldön találhatók, a Dél-Alföld, ahol már sok helyen 2 méternél és lejjebb van már a talajvíz szint a 30 éves átlaghoz. De elmondható, hogy a síkvidéki területeinken a legtöbb helyen már mindenütt 1-2 méterrel vannak alacsonyabban jelenleg a talajvíz szintek, mint a 30 éves átlag. Ugye ezt mindenki a saját talajvíz kutyában is tapasztalhatja, hogy ebben a jelenlegi rendkívüli aszályos helyzetben a talajvíz kutakból sokkal mélyebbről lehet kivenni vizet, illetve az alacsonyabban megfúrt talajvíz kutak több helyen ki is száradtak.
1: Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente 2-2 matematika, fizika, kémia és biológia tanár kapja meg, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésben vagy a tehetséggondozásban. Szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek egyaránt jelölhetnek egészen október 9-éig. Ragyogó napsütésre, meleg időre készülhetünk ma. 31 fokig melegszik a levegő, felhők alig lesznek az égen, csapadék szinte kizárt, a szél pedig gyenge marad. Késő estére 19 fokot mutathatnak a hőmérők. Holnap akár 35 fok is lehet, de elszórt viharokra készülnünk kell. A következő napokban pedig némiképp hűl a levegő. Csütörtökön már csak 26 fok lesz. Szeles, néhol esős idő vár ránk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

boy, szép reggelt kívánok mindenkinek, jól telik a reggel, remélem, ha pedig nem, akkor én most teszek róla, ugyanis jön most a D-Light, és felrázza a hangulatot, kiráz minket a paplamból, ez a Groovy's in Your Heart, most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók jönnek, aztán irány a sportrovat, amiben a Real Madrid csapatával fogunk foglalkozni, ugyanis José Mourinho tért vissza a kispadra vezetőedzőnek, és megnézzük, hogy hogyan sikerült az első forduló a csapat számára, és természetesen a legjobb zenéket is hozzuk az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Robbie Williams, a She's the One-t hozza el nekünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Május elejétől ismét a sétálóké és a kétkeréken közlekedőké a pesti alsórakpart. Október 25-éig minden hétvégén és ünnepnapon autómentes övezetté alakul a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakasz, sőt a nyár közelettével már hétköznap esténként is szabad lesz itt a pálya. A lenyűgöző Dunai panoráma mellé színes közösségi programok, ingyenes koncertek és családi kikapcsolódás is jár, a felfrissülésről pedig 4 hangulatos teraszos vendéglátóhely gondoskodik. Az autósoknak ugyanakkor változik a megszokott útvonal, északi irányban haladva a Havas utcánál kell elhagyniuk a rakpartot, míg délfelé az Irányi utcai lehajtónál térhetnek majd vissza az útra. A rakparton kihelyezett utcabútorok, például piknikező asztalok, sütögetésre alkalmas eszközök, napozóágyak és kerékpártartók továbbra is szabadon használhatók.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Városliget változatos területei és az ott fellelhető számos nevezetesség rendszeresen keltik fel a filmkészítők érdeklődését. Will Smith 2019-es tudományos fantasztikus filmjében, a Gemini Manben például a Széchenyi gyógyfürdő tűnik fel. A Hősök tere szintén jelentős helyszínként szolgált a 2013-as Die Hard, drágább, mint az életet című akciófilmben, ahol egy moszkvai bírósági épület előtti teret jelenített meg. Az Alpár Ignác tervei alapján épült Vajdahunyadvára szintén sűrűn választott forgatási helyszín filmekhez és televíziós sorozatokhoz. Az itt készült produkciók közül kiemelkedik a Netflix Vaják című sorozata. Ebben az esetben a vár egyik belső terét használták, melyet árpádkori stílusú pillérek, gyámkövek és oszlopfők másolataival egészítettek ki. Ez a helyszín abban a jelenetben ismerhető fel, amikor a címszereplő felkeresi Stregobort, a varázslót.
0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en.
2: Több jut tűzifa támogatásra, razzia indulhat a reptereken, különleges program indul iskolásoknak. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Megduplázza a tűzifa támogatást a kormány. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emelkedik a szociális tüzelőanyag program támogatási kerete. Az erről szóló határozat már meg is jelent a magyar közlönyben. Emellett szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa áfáját. Büntető feljelentést tett a Közlekedési és Beruházási Minisztérium az M6-os autópálya koncesszió miatt. Azt gyanítják, a korábbi tárca 11 évre vetítve több mint 100 milliárd forinttal drágábban adta oda az autópálya koncesszornak a szerződést, közölte Vitézy Dávid miniszter. Megjegyezte, a korábbi megrendelést érvénytelennek tekintik, olcsóbb megoldást keresnek. Ellenőrzést kezdeményez a reptereken a rendőrség. A légügyi hatóságokkal együtt dolgoznának, hogy megelőzzék a kalocsai esethez hasonló akciókat. Szombaton ugyanis amiatt kellett felszállniuk a Gripeneknek, mert egy férfi elkötött egy kis repülőgépet. Kitépte a földből a rögzítőkötelet, majd Paks felé indult. Kényszerleszállást kellett végrehajtania, könnyebben megsérült. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Déri Né program prevenciós kezdeményezése az általános iskola 3. évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről Kistomonkos Márk, a Déri Né program igazgatója beszélt.
3: Öt fő tematika közül választhatnak az iskolák. Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolába 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni.
2: Hajnalban újraindult a közúti forgalom a Flórián tér megújult északi felüljáróján a Szentendrei út felé. Ezzel még az iskola kezdés előtt teljesen befejeződött az Árpád hidat és a Szentendrei utat összekötő felüljárópár rekonstrukciója. A területen már csak kisebb utómunkálatok maradtak hátra. Ragyogó napsütésre, meleg időre készülhetünk ma. 31 fokig melegszik a levegő, felhők alig lesznek az égen, csapadék szinte kizárt, a szél pedig gyenge marad. Késő estére 19 fokot mutathatnak a hőmérők. Holnap akár 35 fok is lehet, de elszórt viharokra készülnünk kell. A következő napokban pedig némiképp hűl a levegő. Csütörtökön már csak 26 fok lesz. Szeles, néhol esős idő vár ránk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: A Real Madrid kispadjára visszakerült José Mourinho, és megvolt a spanyol La Liga első fordulója. Ma meg majd a második vár a Real Madrid csapatára, úgyhogy jönnek a részletek. No, meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Ezek lesznek inkább túlnyomó többségben. A sporttal csak nagyon keveset foglalkozunk. Jön a Planet Funk és a Chase the Sun. Szép reggel!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A spanyol La Liga első fordulójából elhalasztott mérkőzésen a Real Madrid 4-1-es győzelmet aratott a Real Sociedad felett a Santiago Bernabeu stadionban. Mourinho visszatért a kispadra, 13 év után vette újra át a Real Madrid irányítását. A portugál szakember, aki a nyitó fordulón az Espanyol ellen 2-1-es idegenbeli győzelemmel debütált, a szurkolóktól pedig ő kapta a leghatalmasabb tapsot a csapat emberei bemutatásakor. Mbappé pedig nagyon jó formában, ugyanis mester hármast lőtt a Real Sociedadnak, és ma pedig folytatódik a megmérettetés, méghozzá a Királyi Gárda a második fordulóban a Malaga együttesét fogadja majd az otthonában ma este. Ezt így nem írtam ide, úgyhogy meg fogom most nézni. Nem is este, délután 5 órakor. Tehát erre lehet számítani a spanyol ligában, tőlem pedig a legjobb zenékre az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz valami Inna és a Hotna, meg most Gio Baccio és Spanyolország után egy kis olasz feeling. Jön a Funky Groove, most itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Takabu és a Living It Up. Szép napot mindenkinek, szép reggelt. Most igazából átmenetben vagyunk, kezdünk a délelőtt felé haladni. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és este majd White Boy lesz a mikrofonnál, aki szépen a DJ-inkkel veszi át majd az irányítást, mint ahogy egyébként minden este 6 órakor, és hogyha vasárnap, akkor a Launch Mixé a főszerep az első 2 órában. Ennek állandó specialistája érkezik mellé, Németi. Ezt ígéri tehát az este majd itt a Best FM-en, én pedig a legjobb zenéket hozom majd azért, hogy a napunk jól teljen. Itt lesz velem Coolio még ebben az órában, a See You Where You Get There-rel, na meg a folytatás egy másik DJ-jé. Jön Armin van Helden és a My My My.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, hogy felpörgessük a hangulatot, dübörögni fog a Best hétvége, és a következő órában a hangulatfelelősök között ott van a French Affair. Hozzák majd a szexit!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Fontos fejlesztés készült el Pakson, csökken a tüzelő áfája, lecserélik az egyetemi alapítványok kuratóriumait. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Elkészült a paksi fenékküszöb első üteme a Dunán, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 43 ezer köbméter kő felhasználásával a tervezetnél jóval olcsóbban és gyorsabban 17 nap alatt készültek el a munkálatokkal a Duna teljes szélességében. A paksi atomerőmű szerda óta termel teljes kapacitással. Olcsóbb lehet a tüzelő idén. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkentik a tűzifa általános forgalmi adóját. Az erről szóló előterjesztést egyhangulag fogadta el a parlament. Kármán András pénzügyminiszter elmondta, a döntéssel a rászoruló családoknak szeretnének segíteni. Az adócsökkentés mintegy 1,5 millió embernek jelent közvetlen támogatást. Szinte teljesen lecserélődik az egyetemi alapítványok kuratóriumainak és felügyelőbizottságainak tagsága. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban 168 hely betöltéséről döntöttek, ezzel a tagság 98%-a megújul. A pályázatokra több mint 1200 jelentkezés érkezett. Az új kuratóriumok egyik legfontosabb feladata az alapítványok átvilágításának segítése, valamint a megszüntetésekkel kapcsolatos teendők ellátása lesz. Az egyetemek működésének október végéig kell megfelelnie az új szabályoknak. Napokon belül megkezdődik a szarvasbőgés, a gímszarvasok párzási időszaka. A különleges természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Arról, mire ügyeljenek az autósok, Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál, ők letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az úton.
1: Napos idővel zárul a hét, csendes időben lesz ma részünk, kevés fátyol felhővel, csapadék sehol sem várható. A szél is gyengül, csak néhol élénkülhet meg. A viszonylag hűvös reggelt követően délutánra 31 fokig melegszik a levegő, késő estére pedig 22 fokig hűl le. Holnap akár 35 fokot is mérhetünk, de elszórt viharok lehetnek. Front pedig nem érkezik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 30-a van, vasárnap, és hozom a legjobb zenéket, dübörög a Best hétvége. Itt lesz például a Salt and Pepper és az MVU közöse a What a Man, de itt lesz Sheryl Crow és az All I Wanna Do-val. A kezdés pedig Tiziano Ferroé, ez a Perdono. Rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM,

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr. Tisztos sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: világomban vakot vezet, a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: tárd ki a szárnyat, repülj el, rabmadár.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Honey Beats és a Kavarog. Hát bennünk kavarognak az érzések, biztos vagyok benne. Főleg azok, akiknek az utolsó vasárnap a nyárból azzal telik, hogy a nebulóknak beszerezzék az összes tanszert. Kitartást kívánok, én hozom a legjobb zenéket a délelőtt folyamán egészen délig.

0: Best FM a legjobb zenék, Meredith Brooks és a Beach. Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 30-a van vasárnap. A névnaposok a rózák, a születésnaposok között pedig Adam és Annát, Kossuth Díjas magyar költőt, dalszövegírót köszönthetem, valamint Cameron Diaz-t, amerikai színésznőt. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként az eltűntek világnapja, és ha már az eltűnés, akkor a folytatás Eminemé lesz majd a rövid szünet után, a Lose Yourself-el, majd itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Look, if you had one shot, one opportunity.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán a mai utazásunkból még a következő egy óra van hátra. 11 és dél között is hozom a legjobb zenéket, hogy a Best hétvége jól teljen. A hangulat felelősök között ott lesz például Rob and Rez, a Got to the Getter.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Nem működik tovább az Onkológiai Akadémia alapítványa. Világháborús katonák ezreinek maradványait találták meg. Aranyat lapátolt össze a Kenu 4-es. Bányász Árpád vagyok. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia alapítványt. Az egészségügyi miniszter szerint a szervezet működésének eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. Hegedűs Zsolt közölte, az alapítvány 2020-tól működött és több mint 2,2 milliárd forintos költségvetési támogatást kapott. A szervezet mintegy 1 milliárd forintért megszerzett és felújított budapesti ingatlanát, a jövőben más közérdekű célra használják majd. Ennek részleteiről később döntenek. A miniszter szerint a felszabaduló forrásokat többek között béremelésekre és kórházfejlesztésekre fordítják. Több mint 2000 világháborús katona maradványait tárták fel Magyarországon. A 2010-es évek eleje óta mintegy 2400 hősi halottat exhumáltak, közülük több mint 1500-an magyar honvédek voltak. Tavaly Baján egy német-magyar tömegsírt is feltártak, amelyben 1089 katona nyugodott. Az exhumált magyar katonákat katonai tiszteletadás mellett helyezik végső nyugalomra. Az azonosítást személyes tárgyak, korabeli dokumentumok és antropológiai vizsgálatok segítik. DNS vizsgálatra egyelőre csak ritkán van lehetőség. Rászoruló ukrajnai gyerekeknek szervez tábort a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyen. 260 diákot fogadnak, akik között sokan vannak olyanok, akik az orosz-ukrán háborúban elveszítették szüleiket. A gyerekeket kirándulások, közösségi programok és kulturális események várják. A szervezet a háború 2022-es kezdete óta csaknem 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott már hosszabb-rövidebb időre Sátoraljaújhelyi táborában. Világbajnoki címet szerzett a magyar férfi Kenu 4-es a poznani kajakkenu világbajnokságon. A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású egység 500 méteren mindenkit megelőzve világbajnok lett. Két magyar ezüst is született, Kopasz Bálint a kajakosok 1000 méteres fináliában lett második, míg Kis Ágnes Kenu 500 méteren szerzett ezüstöt. Címvédés a paraversenyen, Kis Péter Pál aranyérmes lett 200 méteren. Kevés gomoly felhő mellett többnyire napos időre számíthatunk, helyenként azért előfordulhatnak záporok. 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap gomoly felhős napos idő várható, helyenként nagyobb eséllyel a nyugati északnyugati tájakon lehet zápor, zivatar. A csúcsok 31 és 36 fok körül lesznek. Kedden szakadozik a felhőtakaró, kisüt a nap, a legmelegebb órákban 28 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ez a vasárnap sokaknak azzal telik, hogy beszerezzenek mindent az iskolába, mert hogy a jövő héten már ez kezdődik, nagyon gyorsan elszaladt a nyár, legalább annyira, mint ez az a nap. Ugyanis hamarosan dél lesz, de addig is még én hozom majd a legjobb zenéket ebben az órában. Itt lesz hangulatfelelősként az ETB a Let You Go-val, a kezdés pedig segíj, szól a Hey Sexy!
0: Best FM!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és a Fehér Rózsa. Szép napot kívánunk mindenkinek. Jól telik a hétvége? Ha nem, akkor most figyeljen mindenki, én gondoskodok a jó hangulatról. Méghozzá most a One Down Project dalával. Ez a King of My Castle, itt a Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt az ETB és a Let You Go. Augusztus 30 vasárnap, a rózsák a névnaposok, a születésnaposok között pedig Cameron Diaz-t és Adamis Annát köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ez az eltűntek világnapja. A legjobb zenéket pedig még egészen délig hozom. A rövid szünet után Avril Lavigne-nal megyünk majd tovább, hozza a Girlfriend-et.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Tudtam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Will Smith-ék után nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis jön Béni Media, övi az irányítás egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig természetesen a mai napon is lesz Night Shift, méghozzá a legjobb zenék szólnak mixben 2 órán keresztül. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig. Mindenkinek kívánok szép délutánt, jó vasárnapi ebédet a Best FM-mel.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelmezők.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Mókaliget néven ingyenes mókus, illetve madárpark vár mindenkit Budapesten a 4. kerületben. Az Ugró Gyula sor 1-3 alatt mindenki ingyenesen nézheti meg az aranyos mókusokat, és találkozhat különleges madarakkal is. Több tucat madárfajnak is otthont ad a 4. kerületi idilli hely. Az elkerített kisligetben több mókus és madáretető, sőt fürdető, sünnilak és még rovarhotel is található. A Mókaligetben készítettek a látogatók számára egy információs táblát az itt szemügyre vehető fajokról, amelyek QR-kóddal vannak ellátva. Ezeket beolvasva okostelefonunkkal a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapjáról kaphatunk részletes információt a madarakról. A Mókaliget nem hatalmas ugyan, de sok-sok móka és szeretet lakozik benne. A természet szerelmeseinek és a szürke, hétköznapi rohanásból kitörni vágyóknak tökéletes kikapcsolódást nyújt, akár gyerekekkel együtt is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
2: A sport szerelmesei vagy a sportot csak nézni szeretők most nagyon figyeljenek. A 2026-os év rendkívül gazdagnak ígérkezik a sportesemények szempontjából, amelyből Magyarország is jelentős szerepet vállal. Májusban Budapesten rendezik a Bajnokok Ligája döntőjét, amely a klubfutball legnagyobb presztízsű mérkőzésének számít, míg szeptemberben a sportág történetében először kerül sor az atlétikai világdöntőre, amelynek szintén hazánk, pontosabban a Nemzeti Atlétikai Központ ad otthont, és persze ne felejtsük, 40 éves lesz a Forma 1-es Magyar Nagydíj. Szó szerint minden sportág szerelmese megtalálhatja a kedvenc sportjának nagy hazai eseményét, annak helyszínét és időpontját. Tehát, hogy a sport szerelmesei ne maradjanak le semmiről, érdemes az interneten megkeresni a 2026-os sportnaptárat, ami minden eseményt és azok időpontját is tartalmazza.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
3: 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz. 9-en sérültek meg a fővárosban az Asztóriánál történt balesetben. Megállíthatatlanok a magyarok a kickbox világkupán. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Mintegy 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolásával, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint az augusztus végével megszűnő szervezetek vagyontárgyait a feladataikat átvevő minisztériumok kapják meg. Vitézi Dávid azt mondta, a változás nem rontja az érintett közfeladatok és a szolgáltatások minőségét, ugyanakkor az állami vagyon felszámolása ismét átláthatóvá és ellenőrizhetővé válik. A tárcavezető szerint a rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele is volt. Már jelentkezhetnek az iskolák a Ne Bánts Világ programra. A Dériné program prevenciós kezdeményezése az általános iskola 3. évfolyamától a 12. évfolyamig szólítja meg a diákokat. A részletekről kérdeztük Kis Domonkos Márkot, a Dériné program igazgatóját.
4: Minden iskolában 3 vagy 4 tanórás témanappal készülünk, és minden iskolába 2-szer fogunk eljutni. A program alatt az iskolákban színházi, drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadásokat, valamint egészségfejlesztés alapelveire épülő foglalkozásokat viszünk. És fontos, hogy ezeknek a programoknak a diákok minden esetben aktív részvevői. Tehát nem egy előadást kell nekik végighallgatni, végignézni, hanem aktívan részt is vesznek a témanapokon.
3: 9-en megsérültek egy busz és egy személyautó összeütközésében Budapesten az Asztóriánál tegnap. A mentők több egységgel vonultak a helyszínre. Egy középkorú nőt súlyos, életveszélyes állapotban vittek kórházba. További 8 ember, köztük 2 gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett. Kedden újra indul a vonatforgalom Gyöngyös és Vámosgyörg között. A több hetes felújítás után az eddigi 30-40 helyett óránként 80 km/h sebességgel közlekedhetnek a vonatok. A menetidő 3-5 perccel rövidül. Tarolnak a magyarok a hazai rendezésű kickbox világkupán. A zárónap előtt Magyarország 31 arannyal, 24 ezüsttel és 49 bronzzal vezeti az érem táblázatot. A budapesti világversenyen 48 ország, több mint 2000 sportolója vesz részt. Napos időre számíthatunk, kevés fátyol felhővel, csapadék nem várható. 30 és 34 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este 15 és 23 fokot mérhetünk. Holnap gomoly felhős napos idő várható, a déli óráktól a Dunántúlon fordulhat elő zápor, zivatar. Estétől nagyobb területen megnövekszik a felhőzet. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Kedden napközben szakadozik a felhőzet, a csúcsok pedig 28 és 33 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó hétvégét és kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, hiszen délmúlt néhány perccel indul is a Best délután. Jó étvágyat az ebédelőknek, én itt leszek és egész délután adom a legjobb zenéket a mikrofonnál, Béné Meddia. A folytatásban pedig jön mindjárt Mark a Ments meg szerelemmel, de előtte itt van Michael Bublé dala. Ez az It's a Beautiful Day. Best.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

Best FM, a legjobb zenék, a You Gotta Be, a brit énekesnő Desiree 1994-es dala, ami egyfajta életbölcsesség gyűjtemény, hiszen arról szól, hogy az embernek erősnek, bölcsnek, bátornak és kitartónak kell lennie, amikor szembe kerül az élet nehézségeivel. Érdekesek, hogy a szám eredetileg nem lett azonnal hatalmas siker, majd az Egyesült Államokban egy autóreklám felhasználása után újra kiadták, és 99-ben egészen a Billboard Hot 109. helyéig jutott. A You Gotta Be ma Desiree legismertebb dala, és a 90-es évek egyik emblematikus, pozitív üzenetű popszól felvétele. Ez jön most, itt a Best FM-en.

0: Best FM legjobb zenék. Itt vagyok az útinfókkal, az egyes főúton például Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben, úgyhogy óvatosan arra felé. Bicske és Óbarok között is érdemes figyelni, a 35-ös kilométernél ugyanis csomópont építési munka miatt útszűkület mellett engedik a járműveket. Eközben a 3-as főúton 60-ban a 60-as kilométernél közművezetéket javítanak, fel is bontották a burkolatot, csak a félútpálya járható. A 4-es főúton Vecsé és átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Örülök, hogy együtt rádiózunk ma is. Most jönnek a hírek, itt az egy óra, aztán a folytatásban jön majd Vastag Csaba is. Ez a dal már bekészítve, Tom Novi pedig ezt hozzá el nekünk rögtön a hírek után.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Lezárult a paksi fenékküszöb építés első üteme, kezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a magyar búvárúszók lettek a hazai EB legjobbjai. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Lezárult a fenékküszöb építésének első üteme Paksnál, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A munkálatok 17 napig tartottak és 43 ezer köbméter követ használtak fel. A kormány főközlése szerint a beruházást a tervezetnél gyorsabban és olcsóbban valósították meg. Magyar Péter hangsúlyozta, a fenékküszöbnek fontos szerepe van abban, hogy a paksi atomerőmű teljes kapacitással és üzembiztosan működhessen. Egy ember meghalt, legalább 5-en pedig megsérültek egy lövöldözésben Svájc északi részén. A támadás mára virradó éjszaka történt egy lóversenypályán rendezett technopartin Schachenben, Zürichtől mintegy 46 kilométerre. Az elkövetőt nagy erőkkel keresi a rendőrség, a környéket lezárták. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy maradjanak távol a helyszíntől, a szemtanúktól pedig fényképeket és videófelvételeket várnak. Napokon belül megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogathat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
2: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvasbika csinál, ők letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az út.
1: Történelmi magyar sikerrel zárult a gyékényesi tájékozódási búvárúszó Európa-bajnokság. A magyar válogatott 12 arany, 5 ezüst és 5 bronzéremmel, összesen 22 medállal az éremtáblázat élén végzett. Hatházi Katalin és Balázs Péter sportág történelmet írt, mindketten megnyerték mind a 4 egyéni versenyszámot, amire korábban még nem volt példa. Ma túlnyomóan napos, száraz idő várható, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. A legmagasabb hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, késő este 15-23 fokot mérhetünk. Holnap is sok napsütés lesz, ugyanakkor délutántól a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. 29-36 fokig melegszik fel a levegő. Kedden napközben fokozatosan szakadozik a felhőzet, a csúcshőmérséklet 28 és 33 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, mindenkinek egy óra is elmúlt már, folytatódik a Best délután, szép vasárnap délután kívánok mindenkinek a Your Body-val, Tom Novi 2004-es House slágerével, amelyben Michael Jackson énekel, úgyhogy indítom már is a Your Body-t a legjobb zenék között, itt a Best FM-en.

Best FM, a legjobb zenék, a Do You Wanna Get Funky, az amerikai CMC Music Factory 1994-es dala, ami egyébként Freedom Williams szerepe, míg a vokálokban Deborah Cooper is közreműködik, a produceri csapatot Robert és David Cole vezette. A dal a korábbi Gonna Make You Sweat után újabb nagy klubslágerük lett, és az amerikai Billboard Hot 100-on a 40. helyig jutott. Érdekesség, hogy a CMC Music Factory hangzásában ugye a house, a hip-hop és a eurodance elemei keveredtek, ezért a 90-es évek tánczenéjének egyik jellegzetes formációjává vált, úgyhogy folytatjuk most a Do You Wanna Get Funky-val itt a Besten.

0: Yeah. Betefem, a legjobb zenék, SMS, telefon, Viber 0620-55-55-155, útinfokkal folytatjuk. Az M44-es autóúton például Kunszentmárton térségében csomópontot építenek az 59-es és a 62-es kilométer között, mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon, a 6-os kilométernél a Szederkény-Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leállósávot, így aztán csak a belső sávon halad a forgalom. A munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. Az M70-es autópályán is érdemes figyelni az M7-es irányába. A 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták. A forgalom sáv elhúzással a külső és a leállósávon halad. Balesetmentes közlekedés mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: legjobb zenék, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Jönnek a legfrissebb hírek, hiszen itt a 2 óra, aztán hozom majd Bájalek slágerét is. Széllel szemben, Janet Jackson pedig az órát indítja perceken belül.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/BestFM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: A Margit-szigeti zenélőszökőkút Budapest egyik legkedveltebb ingyenes látványossága, amely a városkép ikonikus része lett, hasonlóan a Halászbástyához vagy a Hősök teréhez. Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű építményében, a 35 méter átmérőjű medencében a vízsugarak a zeneritmusára táncolnak, akár 10 méter magasra is fellőve. A program délelőtt 11 órától egészen este 10 óráig tart, óránkénti váltásban. A repertoár rendkívül változatos, a gyerekdaloktól és a filmzenéktől kezdve a klasszikusokon át egészen a modern pop-rock slágerekig terjed. Hallhatunk többek között Queent, Rolling Stones-t vagy a Jégvarázs zenéjét is. Az igazi varázslat sötétedés után kezdődik, amikor a színes fényfestés és a látványos kivilágítás teszi felejthetetlenné az élményt. Ideális helyszín egy könnyed esti sétához vagy családi kikapcsolódáshoz a sziget déli részén, a Margit híd közelében.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A Városliget változatos területei és az ott fellelhető számos nevezetesség rendszeresen keltik fel a filmkészítők érdeklődését. Will Smith 2019-es tudományos fantasztikus filmjében, a Gemini Manben például a Széchenyi gyógyfürdő tűnik fel. A Hősök tere szintén jelentős helyszínként szolgált a 2013-as Die Hard, drágább, mint az életet című akciófilmben, ahol egy moszkvai bírósági épület előtti teret jelenített meg. Az Alpár Ignác tervei alapján épült Vajdahunyadvára szintén sűrűn választott forgatási helyszín filmekhez és televíziós sorozatokhoz. Az itt készült produkciók közül kiemelkedik a Netflix Vaják című sorozata. Ebben az esetben a vár egyik belső terét használták, melyet árpádkori stílusú pillérek, gyámkövek és oszlopfők másolataival egészítettek ki. Ez a helyszín abban a jelenetben ismerhető fel, amikor a címszereplő felkeresi Stregobort, a varázslót.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Iskola kezdés, jól vizsgáztak a tanszerek, három magyar után kutatnak Nepál térségében, gyémánnyakláncot loptak el egy bécsi múzeumból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a minőségi előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóságtól tartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, és egyik termékben sem találtak egészségre veszélyes anyagot. Mondta a rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: A gyurmákat és a zsírkéták tekintetében azt néztük, hogy nehéz filmeket tartalmaznak, mert míg a PVC alapú műanyagtól tartók, PVC alapú ceruza és tolvégvízhítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
2: A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a nepáli-kínai határvidéken pusztító földcsuszamlás és villámárvíz után. A külügyminisztérium szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten nem magyar okmányokkal szerepelnek a nyilvántartásban. A diplomaták folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal és az utazás szervezőkkel. A katasztrófában Nepálban legalább 734-en, Tibetben 16-an haltak meg, az eltűntek száma pedig meghaladja a 3000-et. Nem akarják újrakezdeni az uniós csatlakozási tárgyalásokat az izlandiak. A népszavazáson majdnem 53% voksolt a folytatás ellen, míg 47% támogatta azt. Reykjavikban az igenek kerültek többségben, vidéken azonban több körzetben is 60% felett volt az elutasítók aránya. A részvétel meghaladta a 82%-ot. Izland 2009-ben kezdett tárgyalni az Európai Unióval, a folyamatot azonban 2015-ben felfüggesztették. Mintegy 1,3 milliárd forintot érő gyémánnyakláncot loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. Két férfi látogatóként ment be az épületbe, majd betört egy vitrint és elvitte a több mint 600 gyémánttal díszített ékszert. A nyakláncot az egyiptomi királyi család számára készítették, Nazir királyné pedig 1939-ben viselte lánya esküvőjén. A rendőrség közzétette a kamera felvételeket, a rablók ellen nemzetközi hajtóvadászat indult. Holnap még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak, és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint kedre virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Érkezik is a legnagyobb kedvencek között Janet Jackson sláger, az All For You. Hello mindenkinek, én Béné Meddia vagyok. 2 óra is elmúlt már, és már is indítom azt a dalt, ami az Egyesült Államokban 7 hétig vezette a Billboard Hot 100-at, és Janet egyik legnagyobb lista vezető sikere lett. All For You.

Ott el akusztikusan, hónapokkal a hivatalos megjelenés előtt. Egyébként Nagy-Britanniában a második hely jutott, az Egyesült Államokban pedig a nyolcadik helyig, ami az Oasis első és egyetlen top 10-es dala volt az amerikai Billboard Hot 100-on. Érdekesség, hogy a dal 2020-ban az első 90-es évekbeli szám lett, amely elérte az 1 milliárd Spotify streamet. Következik tehát az Oasis és a Wonderwall itt a Best FM-en.

What is fact? Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM, a legjobb zenék, útinfókkal megyünk tovább. Az M6-oson például Budapest felé, a 172-es kilométernél a Vérmént Palota-Bozsok csomópont felé is a hajtóágát aszfaltozás miatt lezárták, úgyhogy ez okozza a lassulást. Kerülni a Pécs felé vezető oldalon haladva a 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomóponton keresztül visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni. Eközben az M31-es autópályán az M3-as felé, Nagytarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között betontábla elemeket javítanak a külső sáv zárásával, az M43-as autópályán pedig Csanádpalota határ felé vezető oldalán, a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont felé is lehajtóágát zárták le, a javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Beste felme legjobb zenék. Arthur Dedger és Romina Johnson közösét hallgattuk. Mindjárt 3 óra, jönnek a friss hírek, aztán az M&S indítja a következő órát. Most pedig Molnár Ferenc karamelének itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: 100 milliárdot kap vissza az állam, tojtartókat, ceruzákat vizsgáltak, csokoládé, jégkrém, chips ment össze. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Mintegy 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz, 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány felszámolásával, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint az augusztus végével megszűnő szervezetek vagyontárgyait a feladataikat átvevő minisztériumok kapják meg. Azt mondta, a változás nem rontja az érintett közfeladatok és szolgáltatások minőségét, ugyanakkor az állami vagyon felszámolása ismét átláthatóvá és ellenőrizhetővé válik. A tárcavezető szerint a rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele is volt. Rendben vannak a tanszerek, mindegyik megfelelt a biztonsági előírásoknak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság tojtartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. Hangsúlyozta rádiónkban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A gyurmákat és a zsírkréták tekintetében azt néztük, hogy nehéz címeket tartalmaznak, tehát például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyag tojtartó, PVC alapú ceruzás tolvékdíszítők esetében a ftalát tartalmaz vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy a Denkápha laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt unió szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
1: A szülőknek azt tanácsolják, vásárláskor a minőséget és a tartósságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Újabb népszerű termékeket ért el a zsugorinfláció. Összement több csokoládé, jégkrém és chips is, de egy kedvelt sós karamellás perec is. A kiszerelés csökkentéseket jogszabály alapján be kell jelenteni, hogy a vásárlók könnyebben észrevegyék a zsugorinflációt. Érdemes tehát nyitott szemmel járni a boltokban. 4 városban tartanak ma időközi választást. Enyingen, Hajdúböszörményben és Hajdúbagoson a polgármesterek és a képviselők személyéről döntenek, Sárváron képviselőt választanak. Mindegyik településen más-másokból. A voksolás este 7 órakor zárul. Csendes, napos idővel zárul a hét. Kevés felhő lehet az égen, csapadék szinte sehol sem várható. A szél nem lesz jelentős, csak néhol élénkülhet meg. Továbbra is 33 fok körül alakul a hőmérséklet, késő estére csak 21 fokig hűl le a levegő. Holnap már felhők is zavarhatják a ragyogó napsütést, egy-egy elszórt zápor, zivatar előfordulhat. Az iskola kezdése pedig napos időt ígérnek, szeptember 1-én és 2-án is 30 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó hétvégét mindenkinek, ez még mindig a vasárnapi Best délután. Hello, hello, én Béni Mendia vagyok, és a folytatásban is adom a 90-es, nem a 2000-es évek slángereit. Hozom is hamarosan Lighthouse Family-t, na meg a Hyde, itt lesz a Bombon, és most pedig az Emendez Indit. Rádiózzunk együtt!

a mesét. Best FM a legjobb zenék, a Close to You érkezik most, a brit jamaikai reggénekes Maxi Priest 1990-es slágere, ami hatalmas áttörést hozott neki. Az amerikai Billboardot 100-on az első helyig jutott, ami különösen nagy eredmény volt egy regi előadótól. Európában is sikeres volt, és a dal Maxi Priest egyik legismertebb felvétele maradt a mai napig, úgyhogy ezzel nosztalgiázunk most itt a Best FM-en. Szól a Close to You a legjobb zenék között.

0: Best FM, a legjobb zenék közlekedési infókkal folytatjuk a délutánt. Az M3-ason például Bag és 60 között, azaz a 47-es kilométertől egészen a 49-es kilométerig a belső sávot mindkét oldalon lezárták, úgyhogy járműveket sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik. Budapest felé Gyöngyös elkerülő szakaszán a 75-ös és a 68-as kilométer között aszfaltoznak, ott a forgalom sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. Az M5-ösön pedig Budapest felé Kecskemét és Lajos Mizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. Röszke felé a külső és a leálló sáv vehető igénybe. A felújítási munkával kapcsolatban Budapest felé a 77-es kilométernél a Hetényi pihenőt lezárták. Óvatosan közlekedjen mindenki ma is az utakon, a számunk pedig változatlan 20-as 55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 99.5 Best FM-en.
1: Robogunk tovább a legjobb zenékkel, de előtte meghallgatjuk a legfrissebb híreket, hiszen itt a 4 óra. Aztán hozom majd Deniz és Orsova Ireni közösét is. Ez lesz a Nem érdekel, és Nio is velünk tart, úgyhogy jó lesz a folytatás is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
3: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a croissant pisztáciás krémmel töltve 33% kedvezménnyel csak 199 forint. Mindig Aldi.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
4: Újra teljes üzemmódban Budapest, doktoranduszok kapnak új lehetőséget. Egyre több a vadgázolás. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Szeptember 1-től visszatér a megszokott rend Budapesten. Hétfőtől újra az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek. Miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez. Energia és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, például csökkentették a metróállomások mozgó lépcsőinek és az irodaházak energia felhasználását, leállították a szökőkutakat és a díszkivilágítás is szünetelt. Doktoranduszokra is kiterjesztik az egyetemi startup programot. A Nemzeti Innovációs Ügynökség kezdeményezésére szeptember közepéig jelentkezhetnek kutatási ötleteikkel a doktori képzésben résztvevők. További változás, hogy nem csak a felsőoktatásban és a doktori képzésben erősítik az innovációs képzést, de a középiskolákban is megkezdik, mintegy 10 000 tanuló bevonásával. Több a vad baleset, mint tavaly, 16%-kal nőtt a számuk. Ennek oka, hogy több az autó az utakon és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagyvadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, ilyenkor milliós károk keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
5: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
4: A szakértő figyelmeztetett, érdemes teljes körű kaszkó biztosítást kötni, ami vadkárra is érvényes. Végül pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Csendes, napos idővel zárul a hét. Kevés felhő lehet az égen, csapadék szinte sehol sem várható. A szél nem lesz jelentős, csak néhol élénkülhet meg. Továbbra is 33 fok körül alakul a hőmérséklet, késő estére csak 21 fokig hűl le a levegő. Holnap már felhők is zavarhatják a ragyogó napsütést, egy-egy elszórt zápor, zivatar előfordulhat. Az iskola kezdésre pedig napos időt ígérnek, szeptember 1-én és 2-án is 30 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek, folytatódik a vasárnapi perc délután 4 óra után is. Én Béné Meddia vagyok, és itt is van Nio és a Szószék, ami egy szakítás utáni állapotról szól, amikor valaki már képtelen hallgatni azokat a szerelmes dalokat, amelyek az egykori kapcsolatára emlékeztetik. Ez a Szószék, itt a Besten.
0: 99.5 Best FM.

Best FM a legjobb zenék, az I Want You, a Savage Garden 96-os debütáló kislemeze, és ezt hozta meg a nagy áttörést az ausztrál duónak. Ausztráliában rögtön a slágerlista élére került, később pedig az Egyesült Államokban is a negyedik helyig jutott a Billboard 200-on. Az érdekessége a dalnak az, hogy a refrénben elhangzó Csikösári Kóla szövegrész egy teljesen értelmetlen játékos hangzású sor, amelyet eredetileg csak azért írtak bele, mert jól illett a dallamhoz. Az I Want You Grammy jelölést is kapott, és a Savage Garden későbbi világsikerei például a Truly Madly Deeply előtt megteremtette a duó nemzetközi hírnevét. Ez már az I Want You, itt a Best FM.

0: FM legjobb zenék közlekedési infokkal folytatjuk. Az M1-esen például Budapest és Tatabánya között az autópálya szélesítésével kapcsolatos munkákat végzik. A 19-es és a 61-es kilométer között sáv elhúzásos terelést építettek ki. Hegyeshalom felé a külső és a leálló sáv járható. Budapest felé a belső és az ellenkező oldal a belső sávja használható. A 61-es és az 56-os, illetve a 34-es kilométer közelében kialakított átterelésekkel át lehet hajtani a szemközti oldal belső sávjára, de aki ezt választja, azt mindenképpen tudnia kell, hogy így egészen az M0-ás autóútig nem tud lehajtani, vagyis sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket, sem a töltőállomásokat nem tudja használni. Aztán a 34-es és a 35-ös kilométer között Hegyeshalom felé szintén a külső és a leálló sáv járható, az 54-es kilométernél lévő Harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tata térségében pedig a 78-es és a 79-es kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták. A forgalom most sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad, úgyhogy ez okozza a lassulást. Kitartást mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 99.5 Best FM-en.
1: Ma délután is a legjobb zenéket hallgatjuk, közben meghallgatjuk a legfrissebb híreket, és aztán hozom a 4-es Street slágerét.

0: már bekészítve, és Muni is itt lesz velünk. Pár perc múlva ezzel folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
3: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
4: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
5: Még keresik a három eltűnt magyart, kedden rajtol a tanév, napsütéses lesz a jövő hét is. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Továbbra is keresik a nepáli katasztrófában eltűnt három magyar állampolgárt, közölte a külügyminisztérium. A magyar diplomaták az illetékes hivatalokkal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partnerképviseletekkel is folyamatosan egyeztetnek. A nepáli kínai határvidéket szerdán sújtotta földcsuszamlás és villámárvíz. Több mint 700-an meghaltak, és körülbelül 3000 ember tűnt el. Hamarosan becsengetnek, kedden veszi kezdetét a 2026-27-es tanév. 180 tanítási nap vár a diákokra, legközelebb pedig októberben pihenhetnek hosszabban. Az őszi szünet 22-én kezdődik és november 2-án zárul. A téli szünet 16 napos lesz. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Már elkezdődött az idei szüret, a pincékben utána erjedésnek indul a must. Ilyenkor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
6: Meg az a lényeg, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a selfie botra, és úgy menjünk le a pincébe, és ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsgyi ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mustgáz miatt valaki életét veszítse.
5: Több mint 2000 világháborús katona maradványait tárták fel az elmúlt körülbelül 15 évben idehaza. Közülük több mint 1500-an magyar honvédek voltak. Tavaly Baján egy német-magyar tömegsírt is feltártak, amelyben 1000-nél is több katona nyugodott. Az azonosítást személyes tárgyak, korabeli dokumentumok és antropológiai vizsgálatok segítik. DNS vizsgálatra egyelőre csak ritkán van lehetőség. Csendes, napos idővel zárul a hét. Kevés felhő lehet az égen, csapadék szinte sehol sem várható. A szél nem lesz jelentős, csak néhol élénkülhet meg. Továbbra is 33 fok körül alakul a hőmérséklet, késő estére csak 21 fokig hűl le a levegő. Holnap már felhők is zavarhatják a ragyogó napsütést, egy-egy elszórt zápor, zivatar előfordulhat. Az iskola kezdése pedig napos időt ígérnek. Szeptember 1-én és 2-án is 30 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: A Dávval folytatjuk ezt a délutánt. Hello mindenkinek, én Béni Mertia vagyok, és már is itt van Muni slágere. Ugye a Modern House változató Deep Dish és Eddie Amador készítette még, Muni pedig új vokált énekelt hozzá, ami Európa több országában is nagy klubsláger lett.

Best FM, a legjobb zenék, a Changes, Tupac egyik legismertebb dala, ez érkezik a folytatásban. Ugye halála után jelent meg, és az az érdekessége, hogy Tupac egy korábbi felvételét dolgozták át, és a zenei alapban Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is című 86-os dalának dallama hallható. A szövegben Tupac olyan társadalmi problémákról beszél, mint a rasszizmus, a szegénység, a rendőri erőszak és az amerikai fekete közösségek helyzete. A Changes Európában hatalmas siker lett, több országban, köztük Norvégia, Hollandiában és Olaszországban első helyre került, és Grammy-díjra is jelölték. Ezt szól most.

0: Jobb zenék útinfókkal megyünk tovább. Az M1-esen még mindig tartanak a szélesítési munkák, ami miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol most irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban most is nagyon óvatosan kell közlekedni, és figyelembe kell venni a sebességet korlátozó táblákat. A Budapest felé vezető oldalon a 22-es kilométernél lévő Sasfészek tó pihenőhelyen átépítés miatt nem használhatók most a szolgáltatások, ezeket az ellenkező irányban lévő pihenőhelyen lehet igénybe venni. A terelő utat táblák jelzik, és ugyancsak az M1-esen Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát is lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék.

Betevem a legjobb zenék, ennyi fért a mai Best délutánban, én búcsúzom is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál. Béné Mediát hallottad, és maradj, hiszen azonnal kezdődik a Night Shift. Pontban 6-kor érdemes minket választani. Ciao!

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Emelkedett a vadbalesetek száma. 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz. Méhek támadtak egy kutyasétáltató nőre Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több a vadbaleset idehaza, idén már 16%-kal több történt, mint tavaly. Ebben közrejátszik az, hogy egyre több az autó az utakon, és gyarapodik a vadállomány is. Az autósokra a nagy vadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, mondta a rádiónak Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell.
1: A szakértő azt tanácsolja, érdemes olyan biztosítást kötni, amely a vadkárokra is fedezetet nyújt. Mintegy 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz 4 közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, az augusztus végén megszűnő szervezetek vagyonát a feladatékat átvevő minisztériumok kapják meg. A változás szerinte nem rontja az érintett közfeladatok és szolgáltatások minőségét. Az állami vagyonkezelése ugyanakkor ismét átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik. Vitézi Dávid hozzátette, a rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele is volt. Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente összesen 6 matematika, fizika, kémia, illetve biológia szakos pedagógus kaphatja meg. A díjjal azokat a tanárokat ismerik el, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Jelölést szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak október 9-éig. Feldődött méraj támadt egy kutyasétáltató nőre Texasban, véhetően az ebb megzavarta a közeli fánál rajzó méheket. Előbb csak egy-két rovar szállt rájuk, majd pillanatok alatt mindkettőjüket ellepték. A gazda és a kutya különböző irányba menekült. A nő a telefonja hangasszisztensével tudta felhívni a segélyhívót. A több mint 300 csípés ellenére egy nap megfigyelés után hazaengedték a kórházból. Holnap még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak, és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint kedre virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Aki minket hallgat, a következő 120 percben chill, lounge és deep house mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszóinak.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért van, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg. Hey.

0: Ezt FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Jó, hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni, de még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabadban, nézze a naplementét, gyönyörködjön a panorámában, vagy csak úgy chillezzen a kertben. Mert hát chill lounge és deep house még egy órán keresztül vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek köszönhetően 7 és 8 között itt a Best FM-en a Night Shift-ben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 99.5 Best FM.
1: 99.5 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: A hidegfront sem hozhat enyhülést az aszályban. Halálos is lehet a mustgáz, óriási sörrablás Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A holnapi hidegfront sem hozhat érdemi enyhülést az aszályban. A Hungarometer elemzése szerint ugyan kedregedik több felé eshet, de a csapadék mennyisége továbbra is bizonytalan, és a szárazabb forgatókönyvnek is komoly esélye van. A front közben véget vethet a rendkívüli hőségnek, a hét folyamán hűvösebb reggelekre, napközben pedig 30 fok körüli csúcsértékekre készülhetünk. Igazi őszi idő azonban egyelőre nem érkezik. Az időjárásról részletesebben a hírek végén hallhatnak. Jogszabálymódosításokkal gyorsítaná fel a kormány az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatokat és büntető eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, a folyamat során továbbra is be kell tartani a jogállami kereteket. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal tért bírálatokra reagálva azt írta, erős és hiteles szervezetet akarnak létrehozni szakmailag elkötelezett vezetőkkel. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem, mert elkezdődött az idei szüret, a pincékben pedig hamarosan megindulhat a must terjedése. A folyamat során széndioxid keletkezik, amely a zárt helyiségekben felhalmozódva akár halálos mérgezést is okozhat. Ha nincs megfelelő gépi szellőztetés a pincében, érdemes alkalmazni a jól ismert nyertyás módszert, hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdj ki a pincéből.
1: 50 ezer doboz sört loptak el egy kaliforniai elosztóközpontból. A csaknem 20 tonnás, mintegy 22 millió forintot érő rakomány két részletben tűnt el. Az egyik szállítmány nem érkezett meg Arizonába, a másikat pedig hamis papírokkal vitte el egy magát alvállalkozónak kiadó fuvarozó. A gyártó szeptember közepéig adott időt a tolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák a sört. A cég szerint érthető ugyanis a csábítás, de jobb lett volna becsületes úton hozzájutni az italhoz. Holnap eleinte a napsütés viheti a főszerepet, de a Dunántúlon déltől már beindulhat az ivatarosabb idő. Estére máshol is mozgalmasabbá válhat az ég, több felhővel és némi csapadékkal. A csúcs hőmérséklet 29 és 36 fok között várható. Kedden a felhők még éjszaka okozhatnak több záport, zivatart, de napközben már javulhat az idő, és csak néhol maradhat csapadék. Szerdán ismét érkezhet egy változékonyabb hullám, záporokkal, zivatarokkal és élénkszellel. Ezután ismét a napsütés kerülhet előtérbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Iskolakezdés, jól vizsgáztak a tanszerek. Megkéseltek két fiatal Debrecenben. Gyémánynyakláncot loptak el egy bécsi múzeumból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a minőségi előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóságtól tartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, és egyik termékben sem találtak egészségre veszélyes anyagot. Mondta rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A gyurmákat és a zsírkéták tekintetében azt néztük, hogy nehéz filmeket tartalmaznak, mert míg a PVC alapú műanyagtól tartók, PVC alapú ceruza és tolvégvízhítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
1: A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Két fiatalt késett meg egy 64 éves férfi hajnalban Debrecenben. A rendőrség szerint szóváltásba keveredtek, majd az idősebb férfi elővett egy kést és mindkettőjüket megszúrta. A 23 éves áldozat életveszélyes, 24 éves barátja pedig súlyos sérüléseket szenvedett. A feltételezett elkövetőt két órával később elfogták, őrizetbe vették és kérték letartóztatását is. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a nepáli-kínai határvidéken pusztító földcsuszamlás és villámárvíz után. A külügyminisztérium szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten nem magyar okmányokkal szerepelnek a nyilvántartásban. A diplomaták folyamatosan egyeztetnek a helyi hatóságokkal és az utazás szervezőkkel. A katasztrófában Nepálban legalább 734-en, Tibetben 16-an haltak meg, az eltűntek száma pedig meghaladja a 3000-et. Mintegy 1,3 milliárd forintot érő gyémánynyakláncot loptak el a bécsi Iparművészeti Múzeumból. Két férfi látogatóként ment be az épületbe, majd betört egy vitrint és elvitte a több mint 600 gyémánttal díszített ékszert. A nyakláncot az egyiptomi királyi család számára készítették, Nazil királyné pedig 1939-ben viselte lánya esküvőjén. A rendőrség közzétette a kamera felvételeket, a rablók ellen nemzetközi hajtóvadászat indult. Holnap még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint kedre virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenéket, csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, hogy mindenki jól van, remélem, jól telt a hétvége, és remélem, hogy sikerült elbúcsúzni az augusztustól. Ha nem, akkor én most segítek a legjobb zenékkel. Robbie Williams jön, ez a The Road to Mandalay.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a következő percekben megőrülünk egy kicsit, méghozzá a popzene örökös hercegnőjével. 1999-et írtunk, amikor ez a dal és a hozzá készült ikonikus zöld felsős görkoris videoklip teljesen letarolta a TV csatornákat és a rádiókat. Kapaszkodjon mindenki, jön Britney Spears és a Crazy.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal volt az első nu metal dal a történelemben, amely átlépte az 1 milliárdos megtekintést a YouTube-on és más ilyen zenemegosztó portálokon is a legtöbbet streamelt rockdal. Hogy mi lehet ez? Hát a Linkin Park és az In The End.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, jön a pop történelem egyik legütősebb kollaborációja. Ketyeg az óra, mindössze 4 percre a világ vége, de ezt mi a stúdióban bulizzuk végig. Madonna, Justin Timberlake, 4 minutes.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsön nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem lassítunk, jön a 90-es évek végének egyik legmenőbb pop és R&B himnusza. Rázzuk fel az otthonunkat, rázzuk fel a levegőt, hiszen jön a TLC és a No Scrubs.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Emelkedett a vadbalesetek száma. 100 milliárdos vagyon kerül vissza az államhoz. Méhek támadtak egy kutyasétáltató nőre Texasban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egyre több a vadbaleset idehaza. Idén már 16%-kal több történt, mint tavaly. Ebben közrejátszik az, hogy egyre több az autó az utakon, és gyarapodik a vadállomány is. Az autósokra a nagy vadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt, mondta rádiónak Pap Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell.
1: A szakértő azt tanácsolja, érdemes olyan biztosítást kötni, amely a vadkárokra is fedezetet nyújt. Mintegy 100 milliárd forint értékű vagyon kerül vissza az államhoz, négy közérdekű vagyonkezelő alapítvány megszüntetésével, közölte Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, az augusztus végén megszűnő szervezetek vagyonát a feladatékat átvevő minisztériumok kapják meg. A változás szerinte nem rontja az érintett közfeladatok és szolgáltatások minőségét. Az állami vagyonkezelése ugyanakkor ismét átláthatóbbá és ellenőrizhetőbbé válik. Vitézi Dávid hozzátette, a rendszer átalakítása az uniós források felszabadításának egyik feltétele is volt. Várják a jelöléseket a Rácz tanár úr életműdíjra. A 2,5 millió forinttal járó elismerést évente összesen 6 matematika, fizika, kémia, illetve biológia szakos pedagógus kaphatja meg. A díjjal azokat a tanárokat ismerik el, akik kiemelkedő szerepet vállalnak a természettudományok népszerűsítésében vagy a tehetséggondozásban. Jelölést szülők, egykori és jelenlegi diákok, kollégák és közösségek is benyújthatnak október 9-éig. Feldődött mély raj támadt egy kutyasétáltató nőre Texasban, véletlenül az ebb megzavarta a közeli fánál rajzó méheket. Előbb csak egy-két rovar szállt rájuk, majd pillanatok alatt mindkettőjüket ellepték. A gazda és a kutya különböző irányba menekült. A nő a telefonja hangasszisztensével tudta felhívni a segélyhívót. A több mint 300 csípés ellenére egy nap megfigyelés után hazaengedték a kórházból. Holnap eleinte a napsütés viheti a főszerepet, de a Dunántúlon déltől már beindulhat az ivatarosabb idő. Estére máshol is mozgalmasabbá válhat az ég, több felhővel és némi csapadékkal. A csúcs hőmérséklet 29 és 36 fok között várható. Kedden a felhők még éjszaka okozhatnak több záport, zivatart, de napközben már javulhat az idő, és csak néhol maradhat csapadék. Szerdán ismét érkezhet egy változékonyabb hullám, záporokkal, zivatarokkal és élénk szellel. Ezután ismét a napsütés kerülhet előtérbe.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenki búcsút intett már az augusztusnak, és lassan, de lassan integet a szeptembernek. Ez a legjobb zenék, asszisztálnak, jön Lady Gaga.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, igazi műkedvelők, figyelem és a hangerőt a maximumra, hiszen érkezik a 90-es évek egyik legikonikusabb filmzenéje. Kim Mazel, Young Hearts Run Free. Ugye szerintem nagyon sokan tudjuk. Romeo és Júlia. Asszem.

Fest FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevesen tudják, hogy a következő világsláger valójában egy kiadós másnaposságnak és egy elszalasztott vonatnak köszönhető. George Ezra éppen Malbőben európai körutazáson volt, amikor úgy döntött, hogy vesz egy üveg rumot. Másnap lekéste a Budapestre tartó vonatot, így sosem jutott el hozzánk. Viszont egy hotelszobában megírta a következő dalt, aminek a címe Budapest.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem nagyon sokan örülnének neki, hogyha még csak Saturday Night lenne, de sajnos Sunday Night van. Viszont a Wakefieldnél mindig Saturday Night lesz. Úgyhogy én indítom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A hidegfront sem hozhat enyhülést az aszályban. Halálos is lehet a mustgáz, óriási sörrablás Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A holnapi hidegfront sem hozhat érdemi enyhülést az aszályban. A Hungaromet elemzése szerint ugyan kedregedik, többfelé eshet, de a csapadék mennyisége továbbra is bizonytalan, és a szárazabb forgatókönyvnek is komoly esélye van. A front közben véget vethet a rendkívüli hőségnek, a hét folyamán hűvösebb reggelekre, napközben pedig 30 fok körüli csúcsértékekre készülhetünk. Igazi őszi idő azonban egyelőre nem érkezik. Az időjárásról részletesebben a hírek végén hallhatnak. Jogszabálymódosításokkal gyorsítaná fel a kormány az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatokat és büntető eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, a folyamat során továbbra is be kell tartani a jogállami kereteket. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal tért bírálatokra reagálva azt írta, erős és hiteles szervezetet akarnak létrehozni szakmailag elkötelezett vezetőkkel. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem, már elkezdődött az idei szüret, a pincékben pedig hamarosan megindulhat a must terjedése. A folyamat során széndioxid keletkezik, amely a zárt helyiségekben felhalmozódva akár halálos mérgezést is okozhat. Ha nincs megfelelő gépi szellőztetés a pincében, érdemes alkalmazni a jól ismert gyertyás módszert, hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe, és ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úsdj ki a pincéből.
1: 50 ezer doboz sört loptak el egy kaliforniai elosztóközpontból. A csaknem 20 tonnás, mintegy 22 millió forintot érő rakomány két részletben tűnt el. Az egyik szállítmány nem érkezett meg Arizonába, a másikat pedig hamis papírokkal vitte el egy magát alvállalkozónak kiadó fuvarozó. A gyártó szeptember közepéig adott időt a tolvajoknak, hogy visszaszolgáltassák a sört. A cég szerint érthető ugyanis a csábítás, de jobb lett volna becsületes úton hozzájutni az italhoz. Holnap még sok napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de déltől a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kipattalhatnak. Estétől egyre több felé lehetnek felhősebb tájak, és eleredhet az eső is. Délután 29 és 36 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint kedre virradóra még több felé lehet eső, zápor vagy zivatar, napközben viszont szakadozhat a felhőzet és újra kisüthet a nap. Szerdán aztán újabb felhősödés érkezhet, majd csütörtöktől már szárazabb, naposabb idő köszönhet be.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, és egy csodás vasárnap estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Az első félidő után, a második félidő előtt vagyunk, úgyhogy 10 óra múlt 3 percen. Viszont a kezdőrúgás Flo Rida-é, jön a Good Feeling.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, kik ünneplik a névnapjukat a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, az Erikák és a Bellák, viszont fel lehet még köszönteni az Aidákat, az Árminokat, az Arisztideket, a Hangákat, az Izabellákat, a Rajmondokat, a Rajmondákat, és a biztonság kedvéért a Ramónákat is. Úgyhogy hölgyek, urak, ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudjátok mi a dolgotok, holnap reggel egy SMS-sel vagy telefonnal felköszönteni őket, és pont, küldjetek nekik mondjuk még egy dalt is. Mint például most jön Kanye Williams és Money Love közöse, ez a Saturday. Na, megint Saturday?

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő közel 4 percben hozok egy kis hamisítatlan, füllet és kőkemény klub hangulatot a 2000-es évek elejéről. 2003-at írunk, amikor megjelent a következő dal, melynek előadója a Mystica, a címe pedig az,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem pont itt van az ideje annak, hogy lassítsunk egy kicsit a ritmusokon, és jöjjön a 2000-es évek végének egyik legszebb balladája. Két ikonikus hang, egy szívszorító történet, James Morrison és Nelly Furtado előadásában. Ez a Broken Strings.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás vasárnap éjszakát kívánok mindenkinek, és elindítom ünnepélyesen augusztus utolsó vasárnapjának utolsó óráját. Bizony, egy nagyon jó dallam, ami nem más, mint Gadjo és a So Many Times. Ez a Mike

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és eljutottunk arra a pontra, amikor megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, 20 fokra ébredünk, 33 lesz napközben, azaz elég jó, és a biztonság kedvéért kánikulának van ez kikiáltva, gyengén felhős lesz az ég, attól függetlenül, hogyha valaki megy valami szabad helyre, akkor mindenféleképpen ügyeljen a kellő fényvédők használatára. És pont Sólámával megyünk a folytatásban, jön a You're the One I Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk a The Wanted és a Glad You Came. Ez a dal, ami nagyon hosszú idő után tudta azt megcsinálni, mint a Take That, hogy nem csak Európában, de Amerikában is feljutott a Billboard lista harmadik helyezettjéig. Ennyi, valamit tudtak a srácok. Akkor indítom is még egyszer, The Wanted, Glad You Came.

0: Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Tudjátok, nagyon jól, attól függetlenül elmondom, ezeket az oldalakat megkeresni, aztán végiggörgetni, lecsekkolni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Köszi szépen előre is, mi pedig megyünk tovább, Deep Swing in the Music, most itt a Best FM-en.
1: I got the love in the music, I got soul.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk az egész hétvégén, így éjszakánként. Aztán remélem, hogy jövő héten újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, minden pozitívat, minden szépet. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és leléptem. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Welcome to Sancho Bay.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow.